Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthonprogram. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miluca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthonprogram, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miluca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadók 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőr ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió, köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió, köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékenynek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott-e egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László út turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem 3-szor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bőrlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen. Ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most a következő egy órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on, 7-től pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként BB Rex és Faithless közös slágerével érkezzen tőlük a New Religion.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Reggeli plusz a FM-en könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát Romániában néhány év alatt megduplázódott a multimilliómosok száma, jelenleg már 749-en tartoznak ebbe a kategóriába. Olyan emberekről van szó, akiknek a vagyona meghaladja a 30 millió dollárt. Ez európai összehasonlításban is figyelemre méltó, mert így Románia azon országok közé került, ahol a leggyorsabban nőtt a szupergazdagok száma. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá, várom a hozzászólásaitokat akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

Mert a mai közös utunk az igazából még csak most indult. Hello Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak. És persze ez az az időszak, amikor hosszú sanyi szól hozzátok, meg persze faggatózik is nálatok. Ma annak kapcsán, hogy mit szóltok ahhoz, hogy Romániában néhány év alatt megduplázódott a multimilliomosok száma. Ez a növekedés hűen tükrözi Románia utóbbi években látott dinamikus gazdasági felzárkózását, ugyanakkor komoly társadalmi kérdéseket is felvet. Az adatok mögött meghúzódó legfontosabb gazdasági folyamatok is összefüggések a következők. Először is mi hajtotta a szupergazdagok számának növekedését, ugye? Ez jó kérdés. Nos, volt egy technológiai boom, kétségtelenül. Az IT és a szoftverfejlesztési szektor robbanásszerű fejlődése rengeteg új tőkét vonzott az országba. Ezáltal az ingatlanpiac is, infrastruktúra is fejlődésnek indult. A nagyvárosok Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, de akár Nagyvárad ingatlanpiaci szárnyalása hatalmas vagyonokat generált. Egyre több romániai alapítású cég lépett ki a nemzetközi piacra, vagy vonzott be sikeresen külföldi kockázati tőkét. A szupergazdagok jelenléte azt mutatja, hogy a román piac képes nagy mennyiségű tőkét kitermelni és megtartani. Ez fokozza a befektetői bizalmat. Ugyanakkor a vagyon ilyen ütemű koncentrációja mélyítheti a szakadékot a legfelső réteg és a társadalom többsége között. A gyors növekedés előnyei nyilvánvalóan nem egyenletesen oszlanak el a lakosság körében. De egyébként érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Mi továbbra is hozom

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi. Valaki ma arra kíváncsi, hogy mit szóltok ahhoz, hogy Romániában néhány év alatt megduplázódott a multimilliómosok száma. Amúgy a romániai multimilliómosok és milliárdosok vagyona elsősorban a technológia, a kiskereskedelem, az ingatlanpiac, az autóipar és az energiaszektor területéről származik, míg a globális porondon a tech-szektor emelte csúcsra a legújabb román szupergazdagokat, a hazai bázisú multimilliómosok többsége a hagyományosabb ágazatokban épített birodalmat. Egyébként, ha már szóba kerültek a román származású tech-milliárdosok listáját, a Databricks szoftver cég alapítói Jon Stoica és Matej Zaharia vezetik. A román lakossági fogyasztás növekedése hatalmas hazai üzletláncokat emelt fel, mint például a Dedeman Barkács Áruház lánc, melynek tulajdonosai a Páva fivérek, Drágos és Adrián, akik az ország egyik legnagyobb tisztán hazai kézben lévő vállalatbirodalmát építették fel. De ne feledkezzünk meg Jon Cirjákról sem, akinek holdingja az autókereskedelemtől a prémium ingatlan kereskedelmen át a pénzügyi és biztosítási szektorig szinte mindenhol jelen van. És hát én is kérnék tőletek némi jelenlétet, akkor áruljátok el nekem, hogy mit szóltok ahhoz, hogy Romániában néhány év alatt megduplázódott a multimilliómosok száma, én pedig továbbra is a legjobb zenéket adom nektek viszonzásul.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Az elmúlt percekben a Plan B slágere szólt, a következőkből pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát egy elég vegyes érzésekkel tekint a mai időjárás előrejelzésre, mert az van, hogy úgy tűnik nem lesz zavartalanul tiszta az égbolt, viszont az időnkénti felhősödés ellenére csapadékra úgy néz ki nem kell számítani, és a borongós idő a hőmérsékleteket sem igazán fogja befolyásolni, jelen pillanatban is olyan 21 fok körül mérhetünk már, napi maximumként pedig olyan 31 fok körül fogunk, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. Az utak terheltsége kapcsán pedig azt tudom nektek mondani, hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottal eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkiválóbb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz

6 óra 42 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy a csővezetéken végzett munkálatok miatt ma reggel 8 órától szünetelni fog a melegvíz szolgáltatás, a 204, 206, 210, 304, 308, 309 és 316-os hőközpontokhoz tartozó fogyasztóknál. Ez konkrétan a Nikolás Zsiga, a Brassovolója, a Republici, a Bucsegy, a Titulescu, a Petőfi Park, az Ekaterina, a Teodorojú, a Louis Pasteur, a Gheorghe Dózsa, a Gheorghe Marinescu, a Titus Popovics, a Branului, a Reményik Sándor, a Magyaru, a Snagovului és a Bikázului utcák és a környéken lévő lakókat érinti. A szolgáltatás várhatóan július 17-én éjfél körül adják majd vissza. Én viszont a legnagyobb slágereket nektek most azonnal, érkezik is Bruno Mars, és tőle az I Just Might.

6 óra 48 perc van. Jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatban, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy Romániában néhány év alatt megduplázódott a multimilliómosok száma. Pap Zsolt azt írja, csak annyit szólok, hogy ha nem lenne mocskos korrupt Románia, akkor erre kevesebb lett volna az esélye azoknak a személyeknek, akik tudnak élni az adott lehetőségekkel is, ki is használják. Aztán Csiki Pál is kommentelt, éreztünk mi valamit, csak mi a gyertya másik végén vagyunk. Aztán Magyar János is írt, az ilyesmi olyan országokban szokott lenni, ahol egyeseknek mindent lehet, ketteseknek meg semmi. Teljesen megszokott ez például Mexikóban, Kolumbiában, Brazíliában, stb. Az ilyen országokban olyan klánok uralkodnak, akik törvény felett állnak, a lakosság többi része dolgozhat látástól a Mikulásig, hogy el legyen valahogy. Így volt ez mindig a Palait kortól kezdve. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, hát ez kissé szomorú, szóhoz sem jutok. Tudtam, hogy vannak gazdagok, de hogy ennyien is, hogy ilyen nagy vagyonnal rendelkeznek, hát azt nem gondoltam, úgyhogy itt az ideje, hogy összeszedjem magam, és menjek melózni, hogy én is meggazdagodjak, de előbb iszom egy kávét is, erőt gyűjtök hozzá. Hát akkor sok erőt hozzá, kedves Zsuzsa. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak is hozzásul nektek a legjobb dalok. És jár még nektek egy óra a reggeliből is, hamarosan érkezik ide a stúdióba Anita, és akkor fogunk még többek között ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetni, de addig is a legkiválóbb slágerek fognak nektek szó.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutatást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyors hajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelőzésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A hatóságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad is környéke felett, de a borult időszakokban sem kell esőre számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg már 21 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig most olyan 31 fok körül alakul. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Óda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival. Július 15-e szerda van. Boldog névnapot kívánunk Henrik és Roland nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
2: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nyelvi zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze így vettük elünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett Európai Karizma Index elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat, annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
0: És gondolom akkor már, ha ott van, szép nézhetés. Jó, hát ehet, ihat.
1: Hát biztos, ez szerintem egy ilyen city break jellegű történet lehet. Tudod, igen, mikor elutazol saját pénzeden egy nagyvárosba szétnézni. Aha. Fú, hát ez nagyon menő. Én ezt nagyon bevállalnám.
0: Igen. Nekem egyetlen egy gondom van vele, hogy igazából ebben nem tudom, mennyire lehet hivatás. Tehát, hogy ez mennyire egy folyamatos dolog, mennyire hosszú távú, mert...
1: Hát csak 8 hét.
0: Hát na, de hogy utána esetleg, hogy jöhet-e más felkérés, mondjuk Ázsiába elmenni, és akkor
1: mondjuk
0: ugyanezt
1: jöhet,
0: megcsinálni.
1: Szerintem jöhet, csak lehet, hogy kell hozzá egy kis szerencse is. Én emlékszem rá, hogy voltak a tévében régebben olyan műsorok, ilyen utikalauz, meg hasonlók, hogy bejárták Európát, meg utána a világ számos pontját a riporterek, és akkor onnan tudósítottak. Emlékszel rá, hogy voltak
0: persze,
1: ilyenek, és akkor ez végül is...
0: On the spot, azt hiszem volt egy ilyen is.
1: Igen,
0: talán egy ilyen
1: igen. És akkor mégis ez egy főállás, mint olyan, de hát nyilván azért elsősorban azoknak lehet ilyen lehetőségük, vagy azok jelentkezhetnek, akik egyedülállóak.
0: Igen.
1: Feltételezem, család nélkül, gyerek nélkül, mert ugye, ha már van gyerek, meg pár, akkor azért kicsit nehezebb folyamatosan úton lenni, bár lehet, hogy ez a hosszú kapcsolat titka.
0: Nem tudni, de az is lehet, hogy viheted magaddal a családot is.
1: Hát,
0: 8-7.
1: Nem hiszem, hogy annyira nagyvonulóak lennének, hogy még a család...
0: Ja, mondjuk... Nem úgy, hát a fizetésedből finanszírozod.
1: Ja, értem. Tehát, hogy igen, értem, hogy akkor 8 hétig olyan, mintha 8 héten át nyaralnátok de tulajdonképpen.
0: Igen.
1: Mondasz valamit. Végül is nem rossz ötlet.
0: Jó.
1: Abszolút.
0: Persze, tudjuk, hogy nem feltétlenül életszerű, de egyébként maga az állás is. Tehát, hogy ez az ajánlat is. Tehát, igen. Mennyire életszerű ez már, hogy azért kell, vagy azért alkalmaznak téged, hogy
1: utazgass.
0: Utazgass, és menjél ismerkedni.
1: Igen. Lehet, hogy valaki ilyen úton, módon találja meg élete párját.
0: Ja, akár. Igen.
1: Ez kicsit olyan munka, mint egyszer olvastam egy hasonlót, hogy kerestek valamilyen kismajom simogatót, vagy valami ilyesmit. Igen. Nem tudom, a világ másik végére valami nagyon szép egzotikus országba, és ez lett volna a munka tulajdonképpen, hogy ott az állatokat simogatni, meg ott babusgatni, meg ilyesmi, és ezért fizetnek.
0: Elképesztő.
1: Tehát vannak ilyen álommunkák, csak nem annyira jönnek szembe az emberre.
0: De
1: te hova mennél most így eszembe jutott, hogy most ha te bevállalnád, ugye 8 hét, mondjuk mi lenne az a 4 ország, ahova úgy mindenképp elmenni, a 4 főváros, vagy nagyváros?
0: Hát, elsősorban nyilván azok, ahol még nem jártam. Elmenni például Hollandiába.
1: Igen.
0: Megnézni, nyilván már ott vagyok a környéken, akkor elmenni Belgiumba is például. Aha. Aztán én szívesen elmennék például Lengyelországba is. Uh-huh. Most az utóbbi években elég nagyot léptek előre a lengyelek. Uh-huh. Szépet fejlődtek, de nagyon, nagyon vonz egyébként a skandináv térség is.
1: Aha.
0: Úgyhogy Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, ezeket ott szépen mindent megnézném, úgyhogy többet is felsoroltam, mint amit kérdeztél. De,
1: nem baj.
0: De így szeretném megismerni amúgy az európai nagyvárosokat, mindegyiket egytől egyig. erre még nyilván ugye nem volt teljes mértékben lehetőség, úgyhogy ez majd a jövő zene. Én nekem ez feküdne így ebből a szempontból ez a meló.
1: Figyelj, lehetne egy ilyen online adást csinálni, hogy te bejelentkezel mindig valamelyik klassz városból, és akkor úgy vezetjük a reggeli műsort, ha, hogy
0: akár, igen.
1: Te online
0: igen.
1: vagy valahonnan.
0: Akár ezt is meg lehetne oldani. Ja,
1: hozzá nekem lehet, nekem most, ami így beugrott, ami kimaradt, igen. és nagyon szeretném látni, az Barcelona,
0: okay.
1: ami eddig nem,

0: és Róma.
1: Aha.
0: Ez a két olyan nagyobb város így Európában, ahol még nem jártam, és nagyon szeretném. Több helyen nem jártam, nyilván, de hogy így ezek azok, amik most így hirtelen beugrottak, hogy, hogy úgy oda mindenképp, de mondjuk Finnországba is ott a Mikulással találkozni.
1: Ugye? Látod?
0: Igen, az is egy jó ötlet.
1: Ja. Hát nekem inkább ez a déli térség volt meg. Uh-huh. Rómában is voltam, Barcelonában is voltam, de
0: Prága, Pozsony, Párizs.
1: Igen, ezek is megvoltak.
0: Na, szuper.
1: Inkább...
0: Neked már lassan, nem is éri megjelentkezni lassan erre a munkára.
1: Na igen, hát, most már, ha jobban belegondolod.
0: De ki van pipálva a 90%-a.
1: Így már helyismerettel rendelkező emberként érnék oda-vissza.
0: Ez meg szóval, viszont lehet, ez hogy előtt jelent.
1: Ez előtt
0: így
1: lehetne,
0: van. És akkor se lehet
1: ugye
0: tudni.
1: Az ismerkedés szempontjából. De abszolút. Egyébként az, ami érdekes lehet nekem, vagy ami érdekelne engem ezzel kapcsolatban még, hogy ez a személyiség fejlesztő alkalmazás, uh-huh. hogy jól értem, most azért akarják megismerni az adott városokban, vagy adott térségekben lakó emberek mentalitását, hogy személyre szabott személyiségfejlesztést tudjanak biztosítani számukra? Ez lenne a háttere ennek a dolognak szerinted?
0: Hát valószínűleg igen, meg én azt is látom ebben a hírben, hogy igazából azt szeretnék, vagy azt is szeretnék kideríteni, hogy hol a legkedvesebbek, vagy hol a legbarátságosabbak az emberek, vagy melyek azok a részek Európában, ahol leginkább szívesen fogadják az idegeneket, vagy könnyen ismerkednek, vagy egyáltalán nem az a negatív benyomás éri az utazót, hogy na itt nem látnak szívesen. Igen. Mert azért vannak olyan népcsoportok is, olyan emberek, olyan nemzetiségek, akik viszonylag azért tartózkodóbbak.
1: Igen, kétségtelen.
0: És akkor ez így rávilágítana első körben arra, hogy mi az a rangsor, ami alapján mondjuk kedvesség szempontjából ki az, aki az élen van, meg ki az, aki a végén kulló.
1: Ja, értem. Bár mondjuk szerintem azok az országok, azok abszolút a vendéglátás szempontjából biztos, hogy élen járnak, ahol van turizmus.
0: De lehet, hogy ez a fajta állás azt is méri, hogy nem a vendéglátó sokat kérdezed meg effektív, hanem az utca emberét, hogy te megérkezel, és akkor ugye ismerked, sétálgat, nem egy olyan helyre mész célirányosan, ahol tudják, hogy te turista vagy, és akkor veled kedvesen kell bánni, hanem ilyen random utca emberét akár megszólítani.
1: Világos. Na, érdekes egyébként minden esetre ez a munka. Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy a hallgatóknak mi ezzel kapcsolatban a véleményük, mennyire vállalnának be egy ilyen munkakört, úgyhogy osszátok meg velünk bátran, mi pedig osztogatjuk cserébe most is a legjobb zenéket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dividends Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutatást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A hatóságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Időnként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de a borult időszakokban sem kell esőre számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg már 21 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig most olyan 31 fok körül alakul. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Július 29-ig lezárták a Püspökit Borsközséggel összekötő 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a Komaunál lévő vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felüli körforgalomból kizárólag azokhoz a vállalkozásokhoz lehet behajtani, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek, illetve a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál könnyebb járművek a 190-es megyei útról Bors községen keresztül érhetik el az egyes országutat, viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom, Szántói út, DX 16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják, ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
2: Például mindjárt arról is beszélünk, hogy Románia multimilliómosokat gyárt, miközben a nép nyög. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Nos, kedves hallgatóink, miközben az elmúlt években sokan éreztük a pénztárcánkon a járvány, az infláció, a drágulások vagy éppen a gazdasági bizonytalanság hatását, van egy meglepő statisztika, ami egészen más képet mutat. Romániában ugyanis néhány év alatt megduplázódott a multimilliómosok száma.
0: Ops.
1: Olyan emberekről van szó, akiknek a vagyona meghaladja a 30 millió dollárt, és jelenleg már 749-en tartoznak ebbe a kategóriába az országban. Ez európai összehasonlításban is figyelemre méltó, hiszen Románia azon országok közé került, ahol a leggyorsabban nőtt a szupergazdagok száma. Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennyien most lettek hirtelen milliómosok. A szakemberek szerint ebben nagy szerepe van annak is, hogy az ingatlanok és más vagyonelemek értéke az elmúlt években jelentősen emelkedett. Inflációs időszakban pedig azok, akik jelentős vagyonnal rendelkeznek, sokszor még tovább tudják növelni azt. Minden esetre azt biztosan kijelenthetjük, hogy érdekes adat ez, főleg annak fényében, hogy sok család továbbra is a mindennapi kiadásokkal próbál egyensúlyozni.
0: Igen, ez egyébként tényező, most mondanám azt, hogy világszinten, de inkább ilyen európai szinten, hogy kezdenek ugye a társadalmi rétegek még inkább eltávolodni egymástól. A szegények szegényebbek lettek, gazdagok, a gazdagok meg gazdagabbak.
1: És a középréteg az lassan teljesen megszűnik.
0: Hát ő igazából igen, tehát hogy ő inkább már ugye beolvad valahol a szegény rétegbe. Nem lesz tényleg köztes. Tehát hogy ez a legalábbis most egyelőre, ahogy a folyamatok megmutatkoznak, ebből az következik, hogy ez meg fog történni, ugyanakkor én meg bízom benne, hogy nem, tehát hogy véget fog ez érni, és normalizálódik, majd is újra lesz középréteg. Nehéz egyébként ebben a kérdésben most bármit is mondani, vagy okosnak lenni, mert igazából nem tudsz.
1: Hát nem, tehát, nem tudsz. De minden esetre az elképesztő, hogy majdnem ezren vannak, akik a szupergazdagok kategóriába tartoznak.
0: Igen, inkább ez a...
1: Nem?
0: Tehát, ez vett fel kérdéseket, hogy... De ezt egyébként úgy soha nem is értettem, hogy aki tényleg ennyire szupergazdag, azt vajon mi vezérli, hogy ennyi pénze legyen, hogy tényleg már annyi pénze van, hogy
1: már
0: el
1: nem
0: sem
1: tud
0: tudja költeni, mert nem tud, igen, és akkor már ilyen, akkor jön, hogy már ilyen hülyeségekre is költesz, ami tényleg tehát jachtot veszel, meg magánrepülőgépet, mi a francnak, amikor egyrészt hát ugye egy csónak is elvisz a vízen.
1: Persze.
0: A pontból B pontba, ugyanúgy a repülőre is fel tudsz ülni, akár utazhatsz business classon is, akár nem feltétlenül kell.
1: Sőt, egy karóra is ugyanazt az időt mutatja, mindegy,
0: hát,
1: hogy
0: igen,
1: pár száz lej vagy több tízezer lej.
0: Igen.
1: Nem
0: igen.
1: Tudom, és ami még így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy vajon mennyire lehet tisztességesen ennyire gazdaggá válni?
0: Na, tudod, van az a mondás, hogy az első milliómról ne kérdezzenek, ugye ez még...
1: A többi az meg már csak úgy oda került mellé.
0: Igen, de valahol tényleg ritka az, amikor nullából meg lehet csinálni. Volt jó pár ilyen sikersztori, de elsősorban az Egyesült Államokban nyilván, ugye, még a 70-es, 80-as években.
1: Határozottan meglep ez a statisztika és ez a szám, hogy 749-en szupergazdagnak számítanak Romániában.
0: Ja. A kérdés már csak az, hogy ők valóban itt csinálták meg
1: a vagyonukat
0: itt alapozták meg, vagy arról van szó, hogy valahol külföldön dolgoztak, ugye beszéltünk erről is a minap, uh-huh, hogy sokan azért mennek el, hogy ott ugye egy tőkét kovácsoljanak maguknak, vagy gyűjtsenek pénzt arról, hogy el tudjanak indítani vállalkozást, tehát hogy az is lehet, hogy hasonló dolgokról van itt szó. Persze egy részük biztos okoskodott is valamit, volt kis zsíványkodás.
1: Biztos, mert azért 30 millió dollár az azért tényleg egy hihetetlenül nagy összeg.
0: Nagyon nagy pénz.
1: Most akárhogy nézzük.
0: Valóban, tényleg. Tehát, hogy igazából, ha jobban belegondolunk, egy átlag ember életvitelét tekintve, mondjuk az én saját életvitelem tekintetében nekem a 10%-a elég lenne ahhoz, hogy életem végig gondtalanul éljek.
1: Így, ahogy mondod, pontosan.
0: Szóval nagyságrendileg nekem mindig is ez van a fejemben, hogy egy olyan összeget céloztam meg így fejben, hogy összepakolni, ami végül is egyfajta létbiztonságot ad. Uh-huh. Mindig is azt gondolom, hogy kell majd úgyis valamivel foglalkoznom, tehát hogy nem szeretek unatkozni, tehát valami elfoglaltság kell, valami munka az szükséges, abból nyilván úgyis lesz annyi bevétel, hogy esetleg a napi megélhetésemet azt fent tudom tartani, a többi meg legyen egy ilyen vésztartalék, ami azokat az időszakokat fedi le, amikor valami történik, és szükség van.
1: És hogy halad ezzel a tervel?
0: Hát úgy lassan, de...
1: Lassan, de biztosan. Szóval nem te vagy az egyik a 749-ből.
0: Vagy legalábbis nem tudok róla azt, de persze. Lehet, hogy egy nap majd bekopog egy ügyvéd, és azt mondja, hogy örököltem. Igen, valami
1: Dagobert bácsi
0: valami
1: volt valahol.
0: Valami ismeretlen távoli rokontól, de kevésbé gondolom, hogy ez a veszély fenyegetne. Szóval nem tudok egyszerűen azonosulni ezzel a szupergazdagsággal, mert nem tudom azt elképzelni, hogy nekem szükségem lenne annyi pénzre.
1: Én nem is hiszem, hogy szükség van ennyi pénzre.
0: Nem is érezném jól magam, tehát, hogy szerintem.
1: Nyilván mindenki vágyik arra, hogy legyen egy anyagi biztonsága. Én is, te is. Általában azért az emberek erre vágynak. Vagy hogy legyen egy olyan passzív jövedelem forrása, amiből mondjuk a kenyérre valója megvan, és akkor úgy a plusz munka, amit elvégez, az mondjuk elmehet szórakozásra.
0: Valami extrára,
1: igen, hogy ezek ilyen reális vágyak, de hogy egy embernek miért van szüksége annyi pénzre, hogy tényleg már az ükunokájának is be van biztosítva a jövője, az számomra nagyon, nagyon ilyen felfoghatatlan dolog, mert hogy tényleg akkor miért nem segítjük valamilyen módon azokat, akiknek szüksége lenne rá. Most nem azt mondom, hogy szórjuk a pénzt, ha kell, ha nem, mindenkinek adjuk oda, de hogy legalább a cselekvését, vagy a cselekvési vágyát próbáljuk már felkelteni azoknak, akik egyébként olyan szinten vannak, hogy lehet már az élettől is elment a kedvük.
0: Ja, szívemből szóltál, de kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóknak mi a véleménye ennek kapcsán. Mi természetesen továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig. A plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
2: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
1: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetek be, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzá Anita is.
2: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, ha ma valami nem sikerült, holnap újra próbálhatod. Minden reggel egy új lehetőség arra, hogy másképp folytasd. Legyen szép és tartalmas a napotok.
1: És jó rádiózást kívánunk!
3: Itt a Plusz FM. Reklám.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal! Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyors hajtáson érték a térfigyelő kamerák, majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bírságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Ebben az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. A déli, kora délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximumok 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, 34-35 fokot mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hídfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kávélatos, szép szerda reggelt kívánok mindenkinek, 2026. július 15-e, a 89,6-on pedig már el is tartolt Nadi Lerőti Brusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, olyanokkal, melyeket bennünket, nagyváradiakat és környékbelieket leginkább érint, de érkezem programajánlókkal és szuper slágerekkel is természetesen, úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, jó utat, jó rádiózást és kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
3: Slágerek magyar kedvenc.

fontos, hogy egy résztvevő legfeljebb 3 projektre szavazhat. Az online fordulót szeptember 28 és október 18-a között személyes szavazás követi. A végső eredmény pedig az online és a helyszíni voksok összesítése alapján állapítják meg. Az idei programra 55 pályázat érkezett, amelyek közül 39 bizonyult megvalósíthatónak. A javaslatok között kerékpáros fejlesztések, zöld területek bővítése, ivókutak, korszerű buszmegállók, sport és szabadidős létesítmények, valamint közlekedésbiztonsági és városszépítő projektek is szerepelnek. A részvételi költségvetés célja, hogy a lakosok közvetlenül is beleszólhassanak a város fejlesztésébe, és olyan beruházások valósuljanak meg, amelyekre valóban igény mutatkozik a helyi közösség részéről. Tessenek tehát szavazni szeptember 27-ig az aktiv.oradia.ro oldalon, hogy mely fejlesztési projektek valósuljanak meg.

Jó esély van rá, plusz a sok, hogy már idén decemberben elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti több mint 28 kilométeres autópálya szakasz, vagyis mintegy 5 hónappal a szerződésben szereplő 2027 májusi határidő előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a munkálatok gyors ütemben haladnak. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete elkészült, több szakaszon pedig már az aszfaltburkolatot is lefektették. Bár még jelentős munka van hátra, reálisnak tartják az évvégi átadást. Ha sikerül tartani ezt az ütemet, az autósok 2026. decemberétől már a magyar határtól Kolozsvárig autópályán közlekedhetnek. A beruházás korábban ugye többször is elakadt, szerződésbontások, perek és új közbeszerzések miatt. A projekt tavaly nyáron indult újra, azóta kivitelezés több mint 60%-ban elkészült.

0: Styles, ez itt volt című slágerét hallottuk itt a 89,6-on, ezzel pedig a szerda délelőtti plusz első órájában fél időhöz érkeztünk. A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Hú, ez a fal túl szép lett.
6: Hogy érted, hogy túl szép?
5: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Divi Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Vár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószerára 49,99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját. Kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulékalapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulékalapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A Az összes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy két év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. A déli, kora délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximumok 30-31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, 34-35 fokot mérhetünk majd.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmány boltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hídfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az 1-es országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most vissza a zenéhez.
7: A fiatal angol énekesnő és dalszerző Holly Humberston dalával folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást és kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
5: Slágerek!

29-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a TR13-as vasúti átjárónál. A lezárás idején az egyes országút felül a körforgalomból nem lehet behajtani az összekötő útra. Kivétel csak azok a vállalkozások jelentenek, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek. Számukra a 190-es megyei út felül továbbra is biztosított a megközelítés. A forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál könnyebb járművek a 190-es megyei úton Borskösségen keresztül érhetik el az egyes országutat. Az 5 tonnánál nehezebb járművek pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Szántói út és DX16 gyorsforgalmi út, és végül egyes országúti körforgalom útvonalon közlekedhetnek. Ugyanez a terelő út érvényes az ellenkező irányból érkezők számára is. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Nagyváradiak, környékbeliek 44 év után ismét önálló kiállítással jelentkezett Nagyváradon Újvárosi László. A Kilépés a keretből című tárlat a művész 5 évtizedes alkotói pályáját foglalja össze, bemutatva a grafikától az interdisziplináris vizuális művészetig vezető alkotói útját. A kiállítás visszatükrözi Újvárosi László munkásságának meghatározó elemeit, a folyamatos kísérletezést, a műfaji határok átlépését és a megszokott keretek elhagyását. Az alkotó nem csak művészként, hanem pedagógusként és kulturális szervezőként is jelentős szerepet játszott Nagyvárad művészet életében. A tárlat november 11-ig látogatható a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között. Sure is hot out here. No, I don't mind though.

0: Nagyváradi, a környékbeliek, arra kérlek benneteket, ha épp úton vagytok és sebességmérés, tolódást, vagy netalán útlezárást észleltek valahol, szóljatok bátran nekünk is, 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, például ezzel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulék alapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkor határ előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulék alapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. A déli, kora délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximumok 30-31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, 34-35 fokot mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyar út, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóbuli utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóbuli utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt nagyváradiak! Környékbeliek, 2026. július 15-e szerda, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk, a délelőtti plusz második órájában. Szegedi Mária vagyok, és ma is déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Bátran hívjatok, írjatok üzenetet, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne. Ma Henrik és Roland névnap van, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek. A folytatásban szótejtünk arról, hogy ma reggel 8 órától szünetel Nagyvárad bizonyos utcáiban a melegvízszolgáltatás, de arról is szótejtünk, hogy a Mihály Vitézó téren hónapok óta tartanak a felújítási munkálatok. Hogy a munkálatok mikor fejeződnek be, azonnal érkezem a részletekkel, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz

0: reggelt kívánok mindenkinek, remélem jól telik a szerda délelőtt. Ma reggel 8 órától szünetel a melegvíz szolgáltatás a 204-es, 206-os, 210-es, a 304-es, a 308-as, a 309-es és a 316-os hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Tudatta közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltatás felfüggesztése a Lukács György, tehát a Nikolai Zsiga, a Brásovolúj, a Főutca, a Bucsegy, a Titulescu, a Peszkorusolói, a Petőfi Park, az Ekaterine Teodorojú, a Feleákolója, Kórház, tehát a Louis Pasteur, a Kálvária, tehát a Gheorghe Dozsa, a Gheorghe Marinescu, a Titus Popovics, a Bránulói, a Dömbolói, a Reményik Sándor, a Staroveszki, a Snagovolúj és a Bikazuli utcák lakóit érinti. A szolgáltatás pedig várhatóan július 17-én 23:30-kor adják vissza. Ha további információkra lenne szükségetek, akkor hívjátok az ingyenesen hívható zöld számot a 0800 070 800-as telefonszámon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol helyi aktualitásokkal is foglalkozunk. Ugye biztos észrevettétek már, hogy a nagyváradi ortodox katedrális előtti Mihály Vitézó téren hónapok óta tartanak a felújítási munkálatok. És itt az a legnagyobb kérdés, hogy mikor fejeződnek be ezek? A legfrissebb információk szerint csak július végére fejezik be a munkálatokat. Tavasszal felbontották a közúti aluljárórendszer fölötti burkolatot, hogy kijavítsák a megrepett vízszigetelést, amelyen keresztül a csavadékvíz az aluljárókba szivárgott. A kivitelező kicserélte a sérült burkolólapok egy részét, javította a vízszigetelést és megkezdte a fugák helyreállítását is. A munkálatok azonban elhúzódtak. Jelenleg is több helyen repedezett burkolat és törött lapok láthatóak, miközben a munkaterületen nincs olyan tájékoztató tábla, amely a felújítás ütemezéséről tájékoztatná a járókelőket. Hívta fel a figyelmet mindenre a Biharjánul heti lapnak egy nagyváradi lakos. Sebastian Márkés, a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elmondta, hogy a tél folyamán jelentkező beázások miatt kötelezték a kivitelezőt a hibák kijavítására. A vízszigetelés helyreállítása már elkészült, de a burkolat javítása, a megrepett elmozdult lapok cseréje és az újrafugázás még hátra van. A kivitelező eredetileg június végére ígérte a munkák befejezését, ezt azonban később július végére halasztották. Úgyhogy csak óvatosan közlekedjenek a gyalogosok a Mihály Vitézó téren.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: most már is fél időhöz érkeztünk itt a Szerda délelőtti plusz második órájában, 9 óra múlt 29 perccel. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy a romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Miklós érkezik a részletekkel. Maradjatok velünk, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dividence Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Egg

0: Magyari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak, anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulék alapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Míg a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulék alapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. A déli, kora délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximumok 30-31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, 34-35 fokot mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból
8: csapatok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a Georgia Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, további utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most vissza a zenéhez.
7: Shakira és Burna Boy legújabb slágerével folytatjuk a szerda délelőtt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, kellemes nyarat!
5: Slágerek magyar

slágerek és helyi információk itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Új bölcsődét avattak Nagyváradon, pluszosok. Ez az új 40 férőhelyes bölcsődét július 11-én a nagyváradi Rogérius negyedben az Alumini utcában avatták fel. A bruttó 11,8 millió lejes beruházás átadásán Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter is részt vett. Ilija Bolozsán megköszönte a projekt megvalósításában résztvevők munkáját, kiemelve, hogy az új intézmény hozzájárul a sűrűn lakott városrész bölcsődei férőhelyi igényeinek kielégítéséhez. Cseke Attila elmondta, hogy a Szent Anna bölcsőde építési program keretében országszerte 247 új bölcsőde épül állami és uniós finanszírozással. A Rogériuszi intézmény Bihar megyében már a 7. elkészült bölcsőde egyébként, és ősszel már meg is kezdheti működését, miután a szükséges engedélyeket beszerezték, és a 18 álláshelyet betöltik. Teofil Filimon alpolgármester szerint az új intézménnyel Nagyváradon már mintegy 840 bölcsődei férőhely áll a családok rendelkezésére. Felavatták tehát az Alumini utcában az új 40 férőhelyes bölcsődét.

Ez volt Keszti Péter legújabb dala, a Mindenki legyen rohadt gazdag. Hát jó kívánság ez, nem? Pluszosok, hoztam nektek egy remek programajánlót most hétvégére, ugyanis ismét megszervezik a Népi Iparművészek Vásárát Nagyváradon, a Körösvidéki Múzeum parkjában, immár 33. alkalommal. Az intézmény parkjában július 17 és 19-e között 142 népi iparművész lesz jelen az ország különböző régiójából, illetve Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából is érkeznek. Lehet majd nézelődni és vásárolni szőtteseket, köcsögöket, kerámiákat, bőrből, vasból, csontból és fából készült termékeket, ékszereket, játékokat, cserépedényeket, ikonokat, mézes kalácsot, húsvéti tojásokat, valamint gyógynövényeket. A belépés ingyenes, pinteken 11 órától 21 óráig, szombaton 9 és 21 óra között, míg vasárnap 9 és 19 óra között látogatható a rendezvény. Esténként pedig műsorral is készülnek a szervezők. Egyedüli magyar fellépő a Székelyhídi Zajgó Néptánc csoport lesz, akiket a Béres Csilla Művészeti Liceum tanárnője készít fel. A tervek szerint szombaton 19.30 és 20 óra között lépnek színpadra. Július 17 és 19-e között tehát a Körösvidéki Múzeum parkjában ismét megszervezik a Népi Iparművészek Vásárát.

0: Hello, hello, pluszosok! Ezzel zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, előtte pedig jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, déli 12 óráig engem hívhattok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel indítjuk majd a szerda délelőtti plusz következő óráját. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a fehérmegyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Ebben az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. A déli, kora délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximumok 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, 34-35 fokot mérhetünk majd.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hídfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. július 15-e szerda, 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A szerda délelőtti plusz harmadik órájában 10 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek. Szegedi Mária vagyok, és ma is déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Szót ejtünk arról, hogy hová költözik a Nagyváradi állatkert, de arról is szó lesz, hogy hogyan védekezzünk a kullancsok ellen. Mindenképp maradjatok velem, most viszont zenélünk tovább. Itt van az ígért Mike Smith és Nightcore M2-se. Jó utat, jó rádiózást, kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

Viszont a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori bevállása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kórt. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónalj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsépés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl.

és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Hello, hello, pluszosok! Mintegy 50 millió eurós szabadidőközpont építését tervezi Nagyvárad önkormányzata a Szent Márton községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőben. Ide költöztetnék ugyanis a jelenlegi nagyváradi állatkertet. Emellett kalandparkot, gyermeküdülőfalut és a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményeket is kialakítanának. A terveket Florin Birte nagyváradi és Krisztián Lázár váradszentmártoni polgármester ismertette. Birte elmondta, hogy a jelenlegi állatkert áthelyezése régóta napirenden van, részben azért, mert a területre új stadion építését tervezik. És azt is hangsúlyozta, hogy egy korszerű állatkert számára az erdős környezet a legmegfelelőbb. Kiemelte, hogy a projekt sikeréhez elengedhetetlen a szentmártoni polgármesteri hivatallal való együttműködés, és a beruházás turisztikai szempontból is jelentős lehet. Krisztián Lázár szerint a fejlesztés a helyiek, a nagyváradiak és a Félixfürdőre érkező turisták számára egyaránt előnyös lesz. Bejelentette azt is, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből egy mintegy 300 férőhelyes parkolót építene a leendő komplexummal szemben. A tervek szerint a létesítmény könnyen megközelíthető lesz Nagyváradról, Szentmártonból és Félixfürdőről is közúton. A jövőben pedig a tervezett villamosvasútvonal is javíthatja az elérhetőségét. Az állatkert átköltöztetése egyben feltétele annak is, hogy a jelenlegi helyén megépülhessen a tervezett új stadion. A szentmártoni községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőbe költöztetik tehát a nagyváradi állatkertet.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: basszusok, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Most fél időhöz érkeztünk, a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, és szót ejt például arról, hogy elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket, tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig a

0: Budapest. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulék alapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulék alapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
0: És most vissza a zenéhez!
3: Justin Bieber és Ed Sheeran közösével folytatjuk a szertet délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek magyar kedvenceivel!

Figyelem, pluszosok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egy évesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primariekukac.oredia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oredia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

Helyi jó hírrel érkeztem, pluszosok, 4 intelligens kerékpártárolót helyezett üzembe Nagyvárad önkormányzata a város forgalmas pontjain. Az új létesítmények 2027 elejéig ingyenesen használhatók egy kísérleti program keretében, amelynek célja a rendszer működésének és a felhasználói szokásoknak a felmérése. A tárolók használatához egy mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A tárolókon elhelyezett QR kód beolvasásával pedig a felhasználók gyorsan regisztrálhatnak, majd megnyithatják a parkolási munkamenetet. Az intelligens kerékpártárolók az Alexandru Kazabán utcán, a Szobáta híd környékén, a Bunyitai ligetben, a vízvezeték, tehát az Olteniye utcai kereszteződés közelében, az Isznázuli utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében vannak kihelyezve. A tesztidőszak végén az önkormányzat a felhasználói visszajelzések és a használati adatok alapján dönt a rendszer további fejlesztéséről.

0: Koszos Oka, arra kérlek benneteket, hogy legyetek segítségemre. Ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját. Hamarosan 11 óra. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig ezzel indítjuk majd a következő órát. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Biharpüspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, hat székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségi. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Ebben az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntető jogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán. A déli, kora délutáni órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A napi maximumok 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, 34-35 fokot mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hídfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 11 óra 3 perc, Nagyváradi, a környékbeliek nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel a 89,6-on. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne, csak bátran. A folytatásban pedig már érkeznek is a Plusz FM legnagyobb slágerei. Kezdésnek itt van az ígért Állok és Baby Rex-e közöse, a Deep In Your Love. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

koszosok. Új helyre költözik a nagyváradi állatkert az épülő stadion miatt. A jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. És itt jön a jó hír, a beruházás nem érinti a rédei kápolnát, amely megmarad, körülötte pedig rendezett zöldövezetet alakítanak ki. A nagyváradi polgármesteri hivatal megerősítette, hogy a műemlék jellegű kápolnát nem bontják el, a stadion kellő távolságra épül majd tőle. A város tervei szerint az állatkert helyén közpark létesül, amelynek központi eleme a kápolna lesz. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó pedig azt javasolja, hogy a park viselje a rédei nevet. Elmondása szerint Florin Birte polgármester támogatja az elképzelést. A terület jövőjét a 2022-ben elfogadott övezeti városrendezési terv rögzíti. Ez szerint a 21 hektáros fejlesztési övezetben megőrzik és felújítják a sportiskola épületeit, míg a jelenlegi állatkert helyén park létesül. A zöldövezet folytatásában kosárlabda, kézilabda és futballpályákat alakítanak ki, parkolókkal kiegészítve. A tervek egy új utat is tartalmaznak, amely közvetlen megközelítést biztosít majd a rédei kápolnához. Az állatkert átköltöztetése és a terület átalakítása több évig tarthat. A kápolna felújítása egyelőre nem szerepel a beruházás részeként, de Zagykó Gyula szerint erre is szükség lesz.

forgalom miatt. A jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A beruházás ugyanakkor nem érinti a Rédei kápolnát, amely megmarad, körülötte pedig rendezett zöldövezetet alakítanak ki. No de mit tudunk a Rédei családról? Hát ők évszázadokon át Bihar vármegye és Nagyvárad egyik legjelentősebb főnemesi familiája volt. A család több tagja fontos katonai és politikai tisztségeket töltött be. Nagyváradon ma is őrzi emléküket ez a Rédei kert, amelynek területén ma az állatkert működik, valamint a romantikus stílusú Rédei kápolna, amelyet gróf Rédei Lajos építetett. Ez a kápolna Nagyvárad egyik legkülönlegesebb műemléke. A romantikus stílusú mauzóleumot 1804-ben építette gróf Rédei Lajos elhunyt felesége, Kacsándi Terézia emlékére a Rédei kertben, a mai állatkert területén. Belsejében egykor a Rédei házaspár díszes Ferenc István által készítetett márvány szarkofágja állt, a kápolnát pedig több felújítás után sikerült megmenteni az utókor számára. Gróf Rédei Lajos 1818-ban végrendeletében Nagyváradra hagyta a Rédei kertet, valamint alapítványát is a fenntartására. Kikötötte, hogy a kertet soha nem szabad elidegeníteni, és annak mindig a város lakóinak pihenését, kikapcsolódását kell szolgálnia. És hát ez a nagyvonalú adomány tette a Rédei kertet Nagyvárad első közparkjai egyik.

0: kezdünk.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Divi Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál. És most vissza a zenéhez.
1: Afrojack Never Forget You című nagyslágerével robogunk tovább itt a Szerda délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a...

Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.

Kérem szépen, ilyen nagy slágerre kellettünk el benneteket itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Én pedig érkeztem egy hasznos infóval. Augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé nem lesz szükség. A jelenlegi hagyományos mérőórákat fokozatosan okos mérőórákra váltják, amelyek nem csak a szolgáltató, hanem a fogyasztók számára is pontosabb és napra készebb adatokat biztosítanak a villamos energia felhasználásról. Az intelligens mérők egyik legfontosabb előnye, hogy automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat az áramszolgáltató felé, így a mérőállást tehát nem kell manuálisan leolvasni vagy bediktálni. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatóknak, amelyek ezek alapján készíti el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamosenergia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet európai uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely város részekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról.

Hello, nagyváradiak! Környékbeliek július 29-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a TR13-as vasúti átjárónál. A lezárás idején az egyes országút felül a körforgalomból nem lehet behajtani az összekötő útra. Kivétel csak azok a vállalkozások jelentenek, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek. Számukra a 190-es megyei út felül továbbra is biztosított a megközelítés. A forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál könnyebb járművek a 190-es megyei úton Borskösségen keresztül érhetik el az egyes országutat. Az 5 tonnánál nehezebb járművek pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Szántói út és DX16 gyorsforgalmi út, s végül egyes országúti körforgalom útvonalon közlekedhetnek. Ugyanez a terelőút érvényes az ellenkező irányból érkezők számára is. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, a szerda délelőtti plusz végéhez érkeztünk. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégámat hallhatjátok a Sláger Pluszban, a Sláger Plusz után pedig berobog a zenevonat. A stafétát tehát átadom, én Szegedi Mária voltam, és találkozunk holnap délelőtt ugyanitt, ugyanekkor. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószárára 49,99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Jó esély van arra, hogy év végére elkészül a Bihar és Bisztra Terebes közötti autópályaszakasz. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Miközben a szakmai jellemzések szerint a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okai közé tartoznak, a rendőrség korábban csak ritkán tartott átfogó ellenőrzéseket. Az utóbbi hetekben azonban több megyében is razzia-szerű akciókat szerveztek. A közlekedési rendőrök arra kérik a kerékpárosokat, hogy tartsák be a szabályokat, gondoskodjanak kerékpárjuk megfelelő felszereltségéről, és mindig előrelátó, körültekintő módon közlekedjenek, hogy minden útjuk biztonságos. Érjen véget. Az ellenőrzések során ugyanis kiderült, hogy sok kerékpár még a legalapvetőbb közlekedésbiztonsági előírásoknak sem felel meg. A Proinfrastruktúra Egyesület szerint jó esély van arra, hogy évvégére elkészül a Bihar és Bisztra Terebes közötti autópályaszakasz. Jóval a szerződéses határidő lejárta előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a 28,5 kilométeres szakaszon nagyon jól haladnak a munkálatok. Ezért valódi esély mutatkozik arra, hogy a kivitelező már decemberben megnyitja a forgalom előtt az autópályát. Mindenféle határidő hosszabbítás és bürokratikus trükk nélkül. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete már elkészült. Csupán néhány műtárt betonozás van hátra, miközben a földmunkák nagy részén már kész az aszfaltburkolat is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, még mindig jelentős mennyiségű munka vár a kivitelezőkre. Optimizmusukat azonban azt táplálja, hogy mind az építőcég, mind pedig a beruházást irányító társaság bizonyítani szeretne. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett áru cikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: talk about.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertés szom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Jó esély van arra, hogy évvégére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Miközben a szakmai jellemzések szerint a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okai közé tartoznak, a rendőrség korábban csak ritkán tartott átfogó ellenőrzéseket. Az utóbbi hetekben azonban több megyében is razzia-szerű akciókat szerveztek. A közlekedési rendőrök arra kérik a kerékpárosokat, hogy tartsák be a szabályokat, gondoskodjanak kerékpárjuk megfelelő felszereltségéről, és mindig előrelátó, körültekintő módon közlekedjenek, hogy minden útjuk biztonságos. Érjen véget. Az ellenőrzések során ugyanis kiderült, hogy sok kerékpár még a legalapvetőbb közlekedés biztonsági előírásoknak sem felel meg. A Proinfrastruktúra Egyesület szerint jó esély van arra, hogy évvégére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Jóval a szerződéses határidő lejárta előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a 28,5 kilométeres szakaszon nagyon jól haladnak a munkálatok. Ezért valódi esély mutatkozik arra, hogy a kivitelező már decemberben megnyitja a forgalom előtt az autópályát. Mindenféle határidő hosszabbítás és bürokratikus trükk nélkül. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete már elkészült. Csupán néhány műtárt betonozás van hátra, miközben a földmunkák nagy részén már kész az aszfaltburkolat is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, még mindig jelentős mennyiségű munka vár a kivitelezőkre. Optimizmusukat azonban azt táplálja, hogy mind az építőcég, mind pedig a beruházást irányító társaság bizonyítani szeretne. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérjetartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószerára 49,99-ban, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99-ban. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a...

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Van nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyességi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyors hajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A hatóságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden!
6: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradról!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze így vettük elünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
2: Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett Európai Karizma Index elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
1: És gondolom akkor már, ha ott van, szétnézhet és jó, hát ehet, ihat.
2: Hát biztos, ez szerintem egy ilyen city break jellegű történet lehet, tudod, igen, mikor elutazol saját pénzeden egy nagyvárosba szétnézni. Aha. Fú, hát ez nagyon menő. Én ezt nagyon bevállalnám.
1: Igen. Nekem egyetlen egy gondom van vele, hogy igazából ebben nem tudom, mennyire lehet hivatás. Tehát, hogy ez mennyire egy folyamatos dolog, mennyire hosszú távú, mert...
2: Hát csak 8 hét.
1: Hát na, de hogy utána esetleg, hogy jöhet-e más felkérés, mondjuk Ázsiába elmenni, és akkor
2: mondjuk
1: ugyanezt
2: jöhet,
1: megcsinálni.
2: Szerintem jöhet, csak lehet, hogy kell hozni egy kis szerencse is. Én emlékszem rá, hogy voltak a tévében régebben olyan műsorok, ilyen utikalauz, meg hasonlók, hogy bejárták Európát, meg utána a világ számos pontját a riporterek, és akkor onnan tudósítottak.
1: Igen,
2: emlékszel
1: rá,
2: hogy voltak persze. Ilyenek, és akkor
1: persze.
2: Ez végül is...
1: On the spot, azt hiszem volt egy ilyen is.
2: Igen,
1: talán egy ilyen
2: igen. És akkor végülis ez egy főállás, mint olyan, de hát nyilván azért elsősorban azoknak lehet ilyen lehetőségük, vagy azok jelentkezhetnek, akik egyedülállóak.
1: Igen.
2: Feltételezem, család nélkül, gyerek nélkül, mert ugye, ha már van gyerek, meg pár, akkor azért kicsit nehezebb folyamatosan úton lenni, bár lehet, hogy ez a hosszú kapcsolat titka.
1: Nem tudni, de az is lehet, hogy viheted magaddal a családot is.
2: Hát,
1: 8
2: nem,
1: hét,
2: nem hiszem, hogy annyira az, nagyvonulóak hogy... lennének, hogy még a család...
1: Ja, mondjuk... nem úgy, hát a fizetésedből finanszírozott.
2: Ja, értem, tehát, hogy igen, értem, hogy akkor 8 hétig olyan, mintha 8 héten át nyaralnátok tulajdonképpen.
1: Igen.
2: Mondasz valamit, végül is nem rossz ötlet.

0: munka tulajdonképpen, hogy ott az állatokat simogatni, meg ott babusgatni, meg ilyesmi, és ezért fizetnek.
1: Elképesztő.
0: Tehát vannak ilyen álommunkák, csak nem annyira jönnek szembe az emberrel.
1: Ja. Na, de az
0: de
1: is
0: te hova így mennél most, most így eszembe jutott, hogy most ha te bevállalnád, ugye 8-7, mondjuk mi lenne az a 4 ország, ahova úgy mindenképp elmenni, a 4 főváros, vagy nagyváros, mert nem hát, muszáj főváros.
1: Elsősorban nyilván azok, ahol még nem jártam.
0: De mi az?
1: Például Hollandiába.
0: Igen, igen.
1: Megnézni, nyilván már ott vagyok a környéken, akkor elmennék Belgiumba is például. Aha. Aztán én szívesen elmennék például Lengyelországba is. Uh-huh. Most az utóbbi években elég nagyot léptek előre a lengyelek. Uh-huh. Szépet fejlődtek, de nagyon, nagyon vonz egyébként a skandináv térség is.
0: Aha.
1: Úgyhogy ilyen Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, uh-huh. ezeket ott szépen mindent megnézném, úgyhogy többet is felsoroltam, mint amit kérdeztél. De,
0: nem baj, nem baj.
1: De, jó. De így szeretném megismerni amúgy az európai nagyvárosokat, mindegyiket egytől egyig. Erre még nyilván ugye nem volt teljes mértékben lehetőségünk, mm. úgyhogy ez majd a jövő zenéje. Nekem ez feküdne így ebből a szempontból, uh-huh. ez a meló.
0: Figyelj, lehetne egy ilyen online adást csinálni, hogy te bejelentkezzel mindig valamelyik klassz városból, és akkor úgy vezetjük a reggeli műsort, ha, hogy
1: akár, igen.
0: te online igen. vagy valahonnan.
1: Akár ezt is meg lenne. Lehetne oldani. Ja, hozzá
0: nekem, lehet, nekem most, ami így beugrott, ami kimaradt, igen. és nagyon szeretném igen, látni, az igen. Barcelona,
1: okay.
0: ami eddig nem jött még össze, és Róma.
1: Aha.
0: Ez a két olyan nagyobb város így Európában, ahol még nem jártam, és nagyon szeretném. Több helyen nem jártam, nyilván, de hogy így ezek azok, amik most így hirtelen beugrottak, hogy, hogy úgy oda mindenképp, de mondjuk Finnországba is ott a Mikulással találkozni. Meg,
1: ugye,
0: meg
1: ilyenek. Látod?
0: Igen, az is egy jó ötlet.
1: Ja. Hát nekem inkább ez a déli térség volt meg. Uh-huh. Rómában is voltam, Barcelonában is voltam, de
0: Prága, Pozsony, Párizs.
1: Igen, ezek is megvoltak.
0: Na, szuper.
1: Inkább...
0: Neked már lassan, nem is éri megjelentkezni lassan erre a munkára.
1: Na, igen, hát, most már, ha jobban belegondolom.
0: De ki van pipálva a 90%-a.
1: Így már helyismerettel rendelkező emberként érnék oda-vissza.
0: Ez meg szóval, viszont lehet, ez hogy előtt jelent.
1: Ez előtt
0: így van.
1: Lehetne,
0: és most se lehet
1: ugye
0: tudni.
1: Az ismerkedés szempontjából. De
0: abszolút.
1: Egyébként az, ami érdekes lehet nekem, vagy ami érdekelne engem ezzel kapcsolatban még, hogy ez a személyiség fejlesztő alkalmazás, uh-huh. hogy jól értem, most azért akarják megismerni az adott városokban, vagy adott térségekben lakó emberek mentalitását, hogy személyre szabott személyiségfejlesztést tudjanak biztosítani számukra? Ez lenne a háttere ennek a dolognak szerinted?
0: Hát valószínűleg igen, meg én azt is látom ebben a hírben, hogy igazából azt szeretnék, vagy azt is szeretnék kideríteni, hogy hol a legkedvesebbek, vagy hol a legbarátságosabbak az emberek, vagy melyek azok a részek Európában, ahol aha. leginkább szívesen fogadják az idegeneket, vagy könnyen ismerkednek, vagy aha. egyáltalán nem az a negatív benyomás éri az utazót, hogy na itt nem látnak szívesen, igen. mert azért igen, vannak igen, olyan népcsoportok is, olyan emberek, olyan nemzetiségek, akik viszonylag azért tartózkodóbbak.
1: Ja, igen, kétségtelen.
0: És akkor ez így rávilágítana első körben arra, hogy mi az a rangsor, ami alapján mondjuk kedvesség szempontjából ki az, aki az élen van, meg ki az, aki a végén kulló.
1: Ja, értem. Bár mondjuk szerintem azok az országok, azok abszolút a vendéglátás szempontjából biztos, hogy élen járnak, ahol van turizmus.
0: De lehet, hogy ez a fajta állás azt is méri, hogy nem a vendéglátó sokat kérdezed meg effektív, hanem az utca emberét, hogy te megérkezel, és akkor ugye ismerked, sétálgat, uh-huh. nem egy olyan helyre mész célirányosan, ahol tudják, hogy te turista vagy, és akkor veled kedvesen kell bánni, hanem ilyen random utca emberét aha, akár világos, megszólítani.
1: Világos. Na, érdekes egyébként minden esetre ez a munka. Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy a hallgatóknak mi ezzel kapcsolatban a véleményük, mennyire vállalnának be egy ilyen munkakört, úgyhogy osszátok meg velünk bátran, mi pedig osztogatjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvence.

0: Campus FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
2: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plus FM Nagyvárad.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
3: Nos, kedves hallgatóink, miközben az elmúlt években sokan éreztük a pénztárcánkon a járvány, az infláció, a drágulások vagy éppen a gazdasági bizonytalanság hatását, van egy meglepő statisztika, ami egészen más képet mutat. Romániában ugyanis néhány év alatt megduplázódott a multimilliómosok száma.
2: Ops.
3: Olyan emberekről van szó, akiknek a vagyona meghaladja a 30 millió dollárt, és jelenleg már 749-en tartoznak ebbe a kategóriába az országban. Ez európai összehasonlításban is figyelemre méltó, hiszen Románia azon országok közé került, ahol a leggyorsabban nőtt a szupergazdagok száma. Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennyien most lettek hirtelen milliómosok. A szakemberek szerint ebben nagy szerepe van annak is, hogy az ingatlanok és más vagyonelemek értéke az elmúlt években jelentősen emelkedett. Inflációs időszakban pedig azok, akik jelentős vagyonnal rendelkeznek, sokszor még tovább tudják növelni azt. Minden esetre azt biztosan kijelenthetjük, hogy érdekes adat ez, főleg annak fényében, hogy sok család továbbra is a mindennapi kiadásokkal próbál egyensúlyozni.
2: Igen, ez egyébként tényező. Most mondanám azt, hogy világszinten, de inkább ilyen európai szinten, hogy kezdenek ugye a társadalmi rétegek még inkább eltávolodni egymástól. A szegények szegényebbek lettek, a gazdagok meg gazdagabbak lettek.
3: A középréteg az lassan teljesen megszűnik.
2: Hát ő igazából igen, tehát hogy ő inkább már ugye beolvad valahol a szegény rétegbe. Nem lesz tényleg köztes. Tehát hogy ez a legalábbis most egyelőre, ahogy a folyamatok megmutatkoznak, ebből az következik, hogy ez meg fog történni, ugyanakkor én meg bízom benne, hogy nem, tehát hogy véget fog ez érni, és normalizálódik, majd is újra lesz középréteg. Nehéz egyébként ebben a kérdésben most bármit is mondani, vagy okosnak lenni, mert igazából nem tudsz.
3: Hát nem, hát, hogy... nem tudsz. De minden esetre az elképesztő, hogy majdnem ezren vannak, akik a szupergazdagok kategóriába tartoznak.
2: Igen, inkább ez a... Nem? Tehát, ez vett fel kérdéseket, hogy... De ezt egyébként úgy soha nem is értettem, hogy aki tényleg ennyire szupergazdag, azt vajon mi érli, hogy ennyi pénze legyen, hogy tényleg már annyi pénze van, hogy
3: nem tud
2: tudja
3: költeni,
2: mert nem tud, igen, és akkor már ilyen, akkor jön, hogy már ilyen hülyeségekre is költesz, ami tényleg tehát jachtot veszel, meg magánrepülőgépet, mi a francnak, amikor egyrészt hát ugye egy csónak is elvisz a vízen.
3: Persze.
2: A pontból B pontba, ugyanúgy a repülőre is fel tudsz ülni, akár utazhatsz business classon is, akár nem feltétlenül kell.
3: Sőt, egy karóra is ugyanazt az időt mutatja, mindegy,
2: hát,
3: hogy
2: igen.
3: Pár száz lej vagy több tízezer lej.
2: Igen.
3: Nem
2: igen.
3: Tudom, és ami még így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy vajon mennyire lehet tisztességesen ennyire gazdaggá válni?
2: Na, hát, tudod, van az a mondás, hogy az első milliómról ne kérdezzenek, ugye ezt még...
3: A többi az meg már csak úgy oda került mellé.
2: Igen, de valahol tényleg ritka az, amikor nullából meg lehet csinálni. Volt jó pár ilyen sikersztori, de elsősorban az Egyesült Államokban nyilván, ugye, még a 70-es, 80-as években.
3: Határozottan meglep ez a statisztika és ez a szám, hogy 749-en szupergazdagnak számítanak Romániában.
2: Ja. A kérdés már csak az, hogy ők valóban itt csinálták meg
3: a vagyonukat
2: itt alapozták meg, vagy arról van szó, hogy valahol külföldön dolgoztak, ugye beszéltünk erről is a minap, hogy sokan azért mennek el, hogy ott ugye egy tőkét kovácsoljanak maguknak, vagy gyűjtsenek pénzt arra, hogy el tudjanak indítani vállalkozást, tehát hogy az is lehet, hogy hasonló dolgokról van itt szó. Persze egy részük biztos okoskodott is valamit, volt kis zsíványkodás.
3: Biztos, mert azért 30 millió dollár az azért tényleg egy hihetetlenül nagy összeg.
2: Nagyon nagy pénz.
3: Most akárhogy nézzük.
2: Valóban, tényleg. Tehát, hogy igazából, ha jobban belegondolunk, egy átlag ember életvitelét tekintve, mondjuk az én saját életvitelem tekintetében nekem a 10%-a elég lenne ahhoz, hogy életem végig gondtalanul éljek.
3: Így, ahogy mondod, pontosan.
2: Szóval nagyságrendileg nekem mindig is ez van a fejemről, hogy egy olyan összeget céloztam meg így fejben, hogy összepakolni, ami végül is egyfajta létbiztonságot ad. Mindig is azt gondolom, hogy kell majd úgyis valamivel foglalkoznom, tehát hogy nem szeretek unatkozni, tehát valami elfoglaltság kell, valami munka az szükséges, abból nyilván úgyis lesz annyi bevétel, hogy esetleg a napi megélhetésemet azt fent tudom tartani. A többi meg legyen egy ilyen vésztartalék, ami azokat az időszakokat fedi le, amikor valami történik, és szükség van.
4: És hogy halad ezzel a tervvel?
2: Hát úgy lassan, de...
4: lassan, de biztos. Szóval nem te vagy az egyik a 749-ből.
2: Vagy legalábbis nem tudok róla azt. Persze, lehet, hogy egy nap majd bekopog egy ügyvéd, és azt mondja, hogy örököltem valami...
4: Igen, Dagobert bácsi
2: valami
4: volt valahol.
2: Valami ismeretlen távoli rokontól, de kevésbé gondolom, hogy ez a veszély fenyegetne. Szóval nem tudok egyszerűen azonosulni ezzel a szupergazdagsággal, mert nem tudom azt elképzelni, hogy nekem szükségem lenne annyi pénzre.
4: Én nem is hiszem, hogy szükség van ennyi pénzre.
2: Nem is érezném jól magam, tehát, hogy szerintem.
4: Nyilván mindenki vágyik arra, hogy legyen egy anyagi biztonsága. Én is, te is. Általában azért az emberek erre vágynak. Vagy hogy legyen egy olyan passzív jövedelem forrása, amiből mondjuk a kenyérre valója megvan, és akkor úgy a plusz munka, amit elvégez, az mondjuk elmehet szórakozásra.
2: Valami extrára, tehát,
4: hogy igen, hogy ezek ilyen reális vágyak, de hogy egy embernek miért van szüksége annyi pénzre, hogy tényleg már az ükunokájának is be van biztosítva a jövője, az számomra nagyon, nagyon ilyen felfoghatatlan dolog, mert hogy tényleg akkor miért nem segítjük valamilyen módon azokat, akiknek szüksége lenne rá. Most nem azt mondom, hogy szórjuk a pénzt, ha kell, ha nem, mindenkinek adjuk oda, de hogy legalább a cselekvését, vagy a cselekvési vágyát próbáljuk már felkelteni azoknak, akik egyébként olyan szinten vannak, hogy lehet már az élettől is elment a kedvük.
2: Ja, szívemből szóltál, de kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóknak mi a véleménye ennek kapcsán. Mi természetesen továbbra is a legjobb zenéket adjuk viszonzásul.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak, anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulék alapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulék alapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, és nagyon kellemes hét közepét, azaz szerdát kívánok. 2026. július 15-e a pontos dátum, éppen a hónap felénél tartunk, és nyakig csücsülünk a nyárban, illetve indul a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz, ez már az első óra, a mikrofonnál pedig a következő 4x60 percben a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi, felvértezve a legtöbb helyi hírrel, jó zenékkel, és jönnek a színes hírek, a témák, az érdekességek. Vannak-e esetleg közöttetek olyanok, akik repülővel készülnek nyaralni? Hát kérem szépen, ebben az órában egy fontos témakört járunk majd körbe, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy kié a karfa a repülő középső ülésén, mert hogy akár erre is vonatkozhatnak szabályok. Jönnek a részletek hamarosan, a tiétek pedig a slágerek és a magyar kedvencek. Már is kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

No, szerdán itt a Sláger Pluszban diákok figyelem. Július 13-a és 20-a között zajlik ugyanis a középiskolai felvételi egyik legfontosabb szakasza. A 8. osztályt végzett diákoknak ki kell tölteniük a számítógépes beosztáshoz szükséges jelentkezési adatlapot. A tanügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a megadott iskolák és szakok sorrendje, valamint a helyesen beírt kódok döntően befolyásolhatják a felvételi eredményt. A tanulóknak a jelentkezési lap kitöltése előtt ajánlott áttanulmányozniuk a megyei rangsort, valamint a korábbi évek felvételi ponthatárait. Ez segíthet abban, hogy reális és jól átgondolt jelentkezési listát állítsanak össze. A jelentkezési lapot tehát július 20-áig kell kitölteni az általános iskolában, a szülők vagy törvényes képviselők jelenlétében az osztályfőnök segítségével. A középiskolákat és a szakokat a jelentkező saját preferenciái szerinti sorrendben kell feltüntetni, a megyei felvételi tájékoztatóban szereplő hivatalos kódok használatával. A tanügyminisztérium azt javasolja, hogy a diákok minél több lehetőséget jelöljenek meg. Ha túl kevés opciót írnak be, vagy hibás kódot adnak meg, előfordulhat, hogy nem a kívánt szakra kerülnek be, sőt, akár hely nélkül is maradhatnak az első felvételi körben. A kitöltött adatlapot az adatok elektronikus rögzítése után kinyomtatják, ezt a tanulóknak és a szülőknek alaposan ellenőrizniük kell, mielőtt aláírják. A számítógépes beosztás után a felvételt nyert tanulóknak július 23-a és 28-a között kell leadniuk a beiratkozási iratcsomót a kijelölt középiskolában. Az első felvételi forduló után megmaradt szabad helyeket július 31-én teszik közzé, a második felvételi szakasz pedig majd augusztusban lesz. Remélem, hogy tudtam segíteni. Köszi a figyelmet!

0: Egy kis időjárás itt a Sláger Pluszban. Hát viharokkal tarkított változékony időjárásra lehet számítani a következő 10 napban. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 26-ig terjedő időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben jövő pénteki kis hőmérséklet ingadozások lesznek 25-28 fokos átlagértékkel, amelyek közel állnak az ebben az időszakban megszokottakhoz. A vizsgált időszak végén július 25-én és 26-án felmelegedés várható, így a maximális hőmérséklet átlaga a regionális szinten 29-30 fok körül alakul. Az éjszakai minimumok végig 14-15 fok körül alakulnak, csak kedd éjszaka, valamint 22-e és 24-e között lesz 1-2 fokkal hűvösebb. Viharok napi szinten előfordulhatnak. A Bánságban és a Körös vidéken jövő csütörtökig szintén kis hőmérséklet ingadozások lesznek 28-31 fokos átlagértékekkel, amelyek közel állnak az ebben az időszakban megszokottakhoz. A jövő hét vége felé még jobban felmelegedhet az idő, és néhány napos kánikula várható 32-34 fokos átlagértékekkel. Az éjszakai minimumok a jelzett időszak végéig 16-17 fok körül alakulnak, csak 22-e és 24-e között lesz valamivel hűvösebb, 15 fok. Viharok napi szinten várhatóak ebben az időszakban is. A hegyvidéken a jelzett időszakban végig 17-20 fok körül alakulnak a nappali maximumok, éjszaka 10-12 fok várható, és viharok itt is napi szinten előfordulhatnak, úgyhogy nagyjából ezek a kilátások. Köszi szépen a figyelmet, nálunk pedig mindjárt jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt. Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: A Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Hú, ez a fa túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Debrecen, Amitrilak. Nagyváradon, a December 1 Parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Ez a Plusz FM a nyár hivatalos rádiója, és megy tovább a Sláger Plusz első órája, sőt, nem sokára hozom majd a témát is, azzal kapcsolatban, hogy a repülőgépen kié a karfa a repülő középső ülésén. Ha esetleg eddig nem tudtátok volna, akkor nem sokára elárulom. Tartsatok velem!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!
1: Ez a Plusz FM!
0: Ez a Plusz FM!

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-el!

A Sláger Plusz első órájában akkor, ahogyan ígértem nektek, repülünk a folytatásban. Hát elképzelhető, hogy ti is tapasztaltátok már, ha mondjuk utaztatok repülőgéppel, hogy nem igazán lehet eldönteni, hogy a székek közötti karfa az pontosan kié vagy ki használhatja. A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis világszerte vita tárgya. A szakértők szerint a szabály nem hivatalos, de létezik. Az ablaknál ülői az ablak, a folyosónál ülői a mozgástér, és a középső utasé mindkét karfa. Ő van a legszűkebb helyzetben, ezért neki jár a két támasz. A légi közlekedési etiket ezt már rég kimondta, csak sokan nem ismerik. A középső utasnak nincs hova fordulnia, ugye nincs extra tér, nincs külön előnye, ezért a karfa az ő kompenzációja. A folyosón ülő könnyebben nyújtózkodhat, az ablaknál ülő falhoz támaszkodhat, de ugye a középsőnek ez az egyetlen kényelmi pontja. A pszichológusok szerint a karfa vita azért ilyen érzékeny, mert a személyes tér a repülőn minimális, és minden apró gesztus számít. Egy fél centi könyök mozdulat is hát befolyásolja, hogy mennyire érzi magát valaki komfortosan. A megoldás pedig egyszerű. Ha nem a középső helyen ülünk, akkor engedjük át a karfát. Ha pedig mi vagyunk középen, akkor nyugodtan használjuk. Ez nem udvariatlanság, hanem a nemzetközi repülési etikett része. A cél pedig közös, hogy mindenki túlélje a repülést a lehető legkevesebb feszültséggel. Megint okosabbak lettünk, megint tanultunk valamit, úgyhogy ha esetleg repülnétek, mondjuk vakációzni, akkor hát így kell használni a karfát a repülőgépen. Remélem, hogy tudtam segíteni. Én is jó repülést kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

zárjuk a Sláger Plusz első óráját 2026. július 15-én szerdán a hét közepén. A folytatásban pedig érkeznek a friss információk, a ropogós hírek. A mai napon Ábrahám Mitkos kollégám, az ügyeletes hírszerkesztő. A hírek után viszont jövök vissza és indítom nektek a második felvonást, méghozzá ezzel a dallal.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal! Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Jó esély van arra, hogy év végére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Miközben a szakmai jellemzések szerint a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okai közé tartoznak, a rendőrség korábban csak ritkán tartott átfogó ellenőrzéseket. Az utóbbi hetekben azonban több megyében is razzia-szerű akciókat szerveztek. A közlekedési rendőrök arra kérik a kerékpárosokat, hogy tartsák be a szabályokat, gondoskodjanak kerékpárjuk megfelelő felszereltségéről, és mindig előrelátó, körültekintő módon közlekedjenek, hogy minden útjuk biztonságos. Érjen véget. Az ellenőrzések során ugyanis kiderült, hogy sok kerékpár még a legalapvetőbb közlekedésbiztonsági előírásoknak sem felel meg. A Proinfrastruktúra Egyesület szerint jó esély van arra, hogy év végére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Jóval a szerződéses határidő lejárta előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a 28,5 kilométeres szakaszon nagyon jól haladnak a munkálatok. Ezért valódi esély mutatkozik arra, hogy a kivitelező már decemberben megnyitja a forgalom előtt az autópályát. Mindenféle határidő hosszabbítás és bürokratikus trükk nélkül. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete már elkészült, csupán néhány műtárt betonozás van hátra, miközben a földmunkák nagy részén már kész az aszfaltburkolat is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, még mindig jelentős mennyiségű munka vár a kivitelezőkre. Optimizmusukat azonban azt táplálja, hogy mind az építőcég, mind pedig a beruházást irányító társaság bizonyítani szeretne. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérje tartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon is folytatódik a kánikula, napközben 30, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
4: Július 29-ig lezárták a Püspökit Bors községgel összekötő 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a Komaunál lévő vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felüli körforgalomból kizárólag azokhoz a vállalkozásokhoz lehet behajtani, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek, illetve a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál könnyebb járművek a 190-es megyei útról Bors községen keresztül érhetik el az egyes országutat. Viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom Szántói út, DX 16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják. Ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is. Illetve ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András kereszt, stop tábla, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeztek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közeledik a vonat. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: További kellemes szerdát, hétközepét, nagyon király nyarat és szuper rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol már is startol ebben a pillanatban a Sláger Plusz második órája. Egyébként 2026. július 15-e a dátum, a stúdióban pedig Kessérű Tomi. No, nézzük, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hétköznapi tárgyak jönnek, amelyek után azonnal kezet kellene mosni a szakértők szerint. Érdemes odafigyelni. Aztán természetesen készülök a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel és a világ legjobb zenéivel. Erre itt a bizonyíték, figyeljetek!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

a Sláger Plusz második órájában is van mondani való. Hát azok a lakástulajdonosok, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást az új lakókról. A 2018/196-os számú törvény szerint ezt legkésőbb a bérleti vagy használati szerződés aláírását követő 10 napon belül kell megtenni. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti. Függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentumot közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. A jogszabály arra is kitér, hogy a lakás kiadása nem mentesíti a tulajdonost a társasház vagy a közüzemi szolgáltatók felé fennálló kötelezettségei alól. Bár a gyakorlatban a rezsin és a közös költségeket a bérlő fizeti, jogi szempontból továbbra is a tulajdonos felel ezek rendelkezéséért. Például, ha a bérlő elmarad a fizetéssel, a társasház a tartozást közvetlenül a tulajdonostól követelheti. A tulajdonos ezt követően a bérleti szerződés rendelkezései alapján, szükség esetén pedig bírósági úton érvényesítheti követelését a bérlővel szemben. Ugyanez az elvérvényes a használati szerződések esetében is. A lakótársulás szemszögéből a fizetési kötelezettség minden esetben az ingatlan tulajdonosát terheli. Remélem, hogy tudtam segíteni ezekkel a hasznos infókkal. Hát a jó zenékkel biztosan tudok abban, hogy szerdán is kitűnő legyen a hangulat itt a Pluszon, ugye?

0: folytatjuk, július 15-én itt a Plusz FM-en a Sláger Pluszt. Kezdetét vette a felvételi időszak a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen, mondom ezt ismételten a diákoknak, a tanulói ifjúságnak. Az intézmény alapképzéseire és mesterképzéseire jelentkezők július 22-én szerdáig nyújthatják be a jelentkezésüket. A felvételizők kétféleképpen iratkozhatnak be, személyesen az egyetem titkárságain, illetve online az intézmény felvételi felületén. A személyes ügyintézés munkanapokon 9 és 15 óra között lehetséges. Az egyetem felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a beiratkozás előtt érdemes tájékozódni az egyes képzések felvételi követelményeiről és a szükséges iratokról. A meghirdetett szakok, a felvételi követelmények, valamint a benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése a Párciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján érhető el. Az online jelentkezési felület a felvételi időszak teljes ideje alatt elérhető, így azok is egyszerűen elvégezhetik a beiratkozást, akik ugye nem tudnak személyesen megjelenni az egyetemen. Az intézmény a felvételivel kapcsolatos aktuális információkat a hivatalos honlapján, valamint a Párciumi Keresztény Egyetem nagyváradi Facebook oldalán is folyamatosan közzéteszi.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
6: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges.
7: Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
8: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
9: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
10: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
11: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták le az árakkal.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája. És kérem szépen, nem is olyan sokára majd hétköznapi tárgyakkal foglalkozunk, amelyek után azonnal kezet kellene mosni a szakértők szerint, mert mondjuk piszkosabbak, koszosabbak lehetnek, mint egy WC ülőke. Nem is gondolnánk, hogy melyek ezek a tárgyak. Várlak benneteket, viszont azt gondolom, hogy jó zenék érkeznek a folytatásban is, erre garanciát merek vállalni, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

második órájában is fontos dolgokról beszélgetünk a folytatásban. Hát mindennapi tárgyakról, amelyek hát az életünk részei, és hát abszolút tisztának tűnnek, de ugyanakkor mégis tele vannak kórokozókkal. A szakértők szerint nem azok a felületek a legszennyezettebbek, amiket elsőre gondolnánk. A telefon, a kilincs, a bankkártya, a kulcscsomó vagy a bevásárlókocsi fogantyúja mind olyan tárgy, amit naponta többször megfogunk, megérintünk és szinte soha nem tisztítunk. A vizsgálatok szerint ezek a felületek több baktériumot hordozhatnak, mint egy átlagos mosdókagyló vagy WC-ülőke. A probléma nem a tárgyakban van, hanem a rutinban. Az emberek gyakran az arcukhoz nyúlnak, mielőtt mondjuk kezet mosnának, így a kórokozók villámgyorsan a szembe, a szájba vagy az orrba kerülhetnek. A szakértők szerint a rendszeres kézmosás még mindig az egyik leghatékonyabb védekezés. Nem csak a megfázás, hanem a gyomor-bélrendszeri fertőzések ellen is. A lényeg egyébként pofon egyszerű. A mindennapi tárgyak nem tiszták, csak megszoktuk őket. Hogyha hazaérünk, akkor mondjuk tömegközlekedés bevásárlás után, és ha mondjuk sokat nyomkodtuk a telefonunkat, akkor nyilván érdemes azonnal kezet mosni és kezet fertőtleníteni. Egy gyors alapos kézmosás több fertőzést előz meg, mint gondolnánk, mondják a szakemberek. Úgyhogy érdemes ezt megfogadni, érdemes ugye kezet mosni, kezet fertőtleníteni a saját egészségünk megóvása érdekében, úgyhogy erről semmiképpen ne feledkezzetek meg, nyáron sem természetesen. Én sem feledkezem meg rólatok, már is jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: további szuper szerdát, jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hál' Istennek együtt vagyunk, és Ábrahám Miklós kollégám is megérkezett, betoppant ide a stúdióba. Itt az idő, hiszen zárjuk az órát itt a Sláger Pluszban, és jönnek a friss információk a ropogós hírek pillanatokon belül. Kérem szépen a figyelmeteket, a hírek után pedig már is mutatom nektek, hogy mivel indul a következő óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti!
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszil HA xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszil HA, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák, majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A hatóságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is folytatódik a kánikula, napközben 30, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a György Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonal a Löposuló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. Denszusi Ján irányába Onestidor 15B, Onestidor körforgalom, Bárkőlúj és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusuló irányába Bárkőlúj 3, Simeon Bernoci, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Mindenkinek jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a fél idő a mai Sláger Pluszban, hiszen ugye a harmadik óra vette kezdetét július 15-én szerdán a hét közepén, ez pedig a nyár hivatalos adója a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál továbbra is Kesérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és természetesen készültem, hozom továbbra is a fontos helyi aktualitásokat, illetve az érdekességeket. Egy egészen szürreális hír jön majd az óra második felében. Képzeljétek el, 10 napig kerestek egy eltűnt brit férfit, aztán a végén kiderült, hogy spanyol kocsmákban nézte a VB-t. A részletek nem sokára, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Kokmáros Láger plusz harmadik órájában járunk. A Körösvidéki Múzeum együttműködve a Bihar megyei tanáccsal, a polgármesteri hivatallal, a Bihar megyei kulturális központtal és Körösvidéki Múzeum barátai egyesülettel idén immár 33. alkalommal szervezi meg a Népi Iparművészek vásárát. Az intézmény parkjában július 17-e és 19-e között 142 népi iparművész lesz jelen az ország különböző földrajzi és néprajzi régiójából. Erdély, Partium, Máramaros, Moldova, Dobrudzsa, Olténia, Munténia, Bánság, illetve Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából és Kamerunból. Lehet majd nézelődni és vásárolni szőtteseket, köcsögöket, kerámiákat, bőrből, vasból, csontból és fából készült termékeket, ékszereket, játékokat, cserépedényeket, ikonokat, mézes kalácsot, húsvéti tojásokat, gyógynövényeket és még bőven lehetne sorolni. A belépés ráadásul ingyenes. Pénteken 11 és 21 óra között, szombaton 9 és 21 óra között, vasárnap pedig 9 és 19 óra között látogatható a rendezvény. Esténként ráadásul műsorral is készülnek a szervezők. Egyedüli magyar fellépő a székelyhidi Zajgó Néptánc csoport lesz, akik a tervek szerint szombaton 19.30 és 20 óra között lépnek színpadra. Maga az esemény pedig tehát július 17-e és 19-e között lesz. Várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel, én pedig kellemes és tartalmas időtöltést kívánok nektek!

0: helyből szállítom nektek a következő fontos hírt itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. A Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A kezdeményezést a Miklós Herceg Egyesület szervezi, amely korábban már Gyulafehérváron és Aradon is végzett hasonló kutatást, áll a kezdeményezésről szóló sajtóközleményben. Az ott szerzett tapasztalatok alapján több gyakorlati intézkedést is bevezettek a hulladékgyűjtési rendszer javítására. A felmérés június 29-én kezdődött, és elsőként a Rogérius negyed lakótelepi ökoszigeteinél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál, a Decebál Dacia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérést 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdező biztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív anonim kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. A Miklós Herceg Egyesület arra biztatja a váradiakat, hogy szálljatok néhány percet a válaszadásra, hiszen a felmérés eredményei alapján szeretnék javítani a hulladékgyűjtési szolgáltatásokat. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak arról, hogyan kell helyesen szelektálni a különböző hulladéktípusokat. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuloly út 10A alatt.
1: Ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem. Az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: feleséges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Sláger Plusz harmadik órájában egy egészen hihetetlen hírrel készültem nektek. Képzeljétek el, 10 napig kerestek egy eltűnt brit pasit. A család már teljesen ki volt akadva, és hát a hatóságok is mindent megtettek, hogy előkerüljön, aztán a végén kiderült, hogy spanyol kocsmákban nézte a VB-t. A részletek hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most itt a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek.

Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és egy nagyon szürreális történet érkezik még a hétvégéről. Képzeljétek el, egy brit férfit 10 napon át kerestek a hatóságok, illetve a családja, miután nyomtalanul eltűnt. A történet bejárta a brit sajtót, a rendőrség pedig hát nagyon komoly erőkkel indított kutatást. A végkifejlet azonban egészen más lett, mint amire bárki számított. A férfi időközben Spanyolországban volt, és egyszerűen kocsmatúrát tartott, azaz helyről helyre járva nézte a labdarúgó világbajnokság meccseit. A beszámolók szerint semmi baja nem volt, csak úgy döntött, hogy egy időre kiszakad a hétköznapokból, és a VB idejére eltűnik a világ elől. A családja érthetően nagyon megdöbbent, hiszen 10 napig azt hitték, hogy valami baj történt vele. A hatóságok is értetlenül álltak a helyzet előtt. Ritka, hogy egy eltűnés mögött ennyire hétköznapi, ugyanakkor felelőtlen döntés álljon. A történet nagyon jól mutatja, hogy mennyire könnyen indul be egy nemzetközi keresés, ha valaki eltűnik, és milyen következményei lehetnek annak, ha valaki szó nélkül kivesz 10 nap szabadságot. A férfi végül előkerült, és kiderült, a világ legnagyobb drámája helyett csak a világ legnagyobb foci meccsét és foci eseményét követte kocsmáról kocsmára. Viccesnek hangzik a sztori, de egyébként a család részéről belegondolva abszolút nem az. Nyilván a fickónak hát azért kellett volna valami üzenetet hagynia, valami nyomot hagynia, hogy mégis hová ment, nem csak így szó nélkül lelépnie. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen hatalmas nagy kutatás azért pénzbe is kerül, amit valószínűleg majd a családnak kell kifizetnie, úgyhogy ez egy költséges szabadság volt és meccsnézés. Hát ilyenek is vannak, kérem szépen. Nálunk hál' Istennek nincsenek meglepetések, csak slágerek és magyar kedvencek, amik nem tűnnek el itt a Pluszon.

No, hát az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz harmadik óráját hallottátok július 15-én szerdán a hét közepén. Kitartást mindenkinek, szépen lassan közeledünk a hétvége felé. A mai napon túl leszünk, holnap már kis péntek, úgyhogy minden egyben van. Jönnek a friss hírek mindjárt Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából, a mai napon ő szállítja nektek a friss információkat, aztán természetesen visszacsücsenek majd a székbe a hírek után, és ezzel a dallal fog startolni a Sláger Plusz negyedik felvonása.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját. Kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulékalapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Míg a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulékalapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon is folytatódik a kánikula, napközben 30, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásobolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásobolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyaró és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Még egy óra, még egy 60 perces menet együtt július 15-én, szerdán itt a Plusz FM-en a kedvenc adótokon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz negyedik felvonása 3-2-1 indul most jelen pillanatban, a mikrofonnál pedig még mindig kessérű Tomi, és ebben az órában is természetesen folytatódik a helyben járó robotunk, hozom nektek a fontos aktualitásokat, úgyhogy figyeljetek, füleljetek. A második felében az órának pedig az egészségügyből egy hír, a ChatGPT adhat ugyan hasznos orvosi információkat, de ez alapján senki ne diagnosztizáljon, figyelmeztetnek a szakemberek. Biztosan veletek is előfordult már, hogyha valami probléma van, akkor hát legelsőnek a neten kezdünk el nézelődni, vagy éppen a mesterséges intelligenciával beszélgetünk. Hát lehet, hogy néha mond jó dolgokat, de azért nem bízhatjuk rá az életünket, ez egészen biztos. Ha bárkinek bármilyen problémája van, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha pedig jó zenéket szeretnétek hallgatni, akkor velem kell maradni itt a Plusz. Megyünk tovább.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Magyar kedvencek.

Sláger Plusz negyedik órája, és ha esetleg éppen autócserén gondolkoztak, akkor ez a hír nektek szól a folytatásban. A környezetvédelmi alap keddi bejelentése szerint azok a magánszemélyek, akik régi szennyező autójukat újabb, hatékonyabb és kevésbé környezetszennyező járműre cserélnék, július 20-án 10 órától iratkozhatnak fel a programba. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alap honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. A kiírás december 31-én 23 óra 59 percig marad nyitva, de csak akkor, ha addig ugye nem merül ki a rendelkezésre álló keret. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó program költségvetése 300 millió lej. Ez az összeg a korábban bejelentett keretnek felel meg, és ebből finanszírozzák azokat az ökotámogatásokat, amelyeket a vásárlók nem készpénzben kapnak meg, hanem a támogatás értékét az új jármű árából vonják le. A támogatási összegek a tavalyi utolsó kiíráshoz képest nem változnak. 18.500 lej jár új, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás jármű vásárlására. 15.000 lej jár új plug-in hibrid járműre vagy elektromos motorkerékpárra. 12.000 lej jár új hibrid járműre. És 10.000 lej jár új belső égésű motorral működő járműre, beleértve az LPG vagy CNG meghajtású modelleket is, illetve motorkerékpárra. Köszönöm!

0: És még egy programajánlat nektek itt a Pluszon. Kornél Mihalake bukaresti fotóművész, a Fény meséje című egyéni kiállítása tekinthető meg a Nagyváradi Várban működő Eurofoto Art kiállítási központ Vilidár István galériájában. Összesen 24 fotográfia, tájképek, sajtófotók, eszék, makrofotók. A művész a Bukarest közeli Buftán született még 1962-ben, és mivel ez a település akkoriban a román filmgyártás fellegvárának számított, már gyermekkorában elbűvölte őt a mozgó és álló képek világa, a mesterséges és természetes fények hatása. Felnőve aztán egy saját Konica Minolta 5D típusú fényképezőt vásárolt, amellyel hódolni tudott a szenvedélyének. Ami a technikát illeti, Mihalake nosztalgikus alkat elutasítja a modern digitalizálás általánossá válását. A kiállítás egészen augusztus 7-éig tekinthető meg ingyenesen, hétköznap 8 és 22 óra között várják az érdeklődőket. Ugyanakkor az alkotások az Eurofoto Art hivatalos honlapján is megcsodálhatóak, ha valaki nem tudna ellátogatni, valamint a helyi közszállítási vállalattal kötött megállapodás értelmében vetítik ezeket a digitális képernyőkkel rendelkező korszerű tömegközlekedési járműveken, úgyhogy akár útközben is meg tudjátok ezeket csodálni. Mint ahogyan útközben is tudjátok hallgatni a Plusz FM-et. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Nyári Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon szuper nyarat szerdán, július 15-én itt a Pluszon, Hasláger Plusz 4. órájában. Nem sokára jön majd a téma az egészségügyből, azzal kapcsolatban, hogy nem érdemes teljességgel a mesterséges intelligenciára hagyatkozni, hogyha bárkinek bármiféle fajta egészségügyi problémája van. Ugyanis a ChatGPT ugyan adhat hasznos orvosi információkat, de ez alapján senki ne diagnosztizálja magát. Tartsatok velem, izgalmas a téma, közben meg zenélünk is természetesen.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

összes Sláger Plusz negyedik órájában az egészségünk a tét, kérem szépen. Hát a mesterséges intelligencia ma már ott van az orvosi rendelőkben is. Diagnosztikákban, adminisztrációban, leletek elemzésében. Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon kiválthatja-e az orvost. A szakértők szerint egyértelmű a válasz, nem. A mesterséges intelligencia óriási mennyiségű adatot tud átnézni, gyorsan felismeri a mintázatokat és segít a döntésben, de a felelősség és a végső diagnózis továbbra is az orvosoké. A rendszer legnagyobb előnye egyébként a gyorsaság. Egy algoritmus ugyebár másodpercek alatt átnéz több ezer korábbi esetet és jelzi, ha mondjuk valami gyanús. Ez különösen a radiológiában és a sürgősségén hasznos, ahol minden perc számít. De az EMI nem érti a beteg történetét, nem látja a finom jeleket, és nem tudja felmérni az emberi tényezőket, például a szorongást, a fájdalomérzetet, vagy a társbetegségek összefüggéseit. A szakértők szerint az ideális jövő nem az orvos helyett, hanem az orvossal együtt dolgozó mesterséges intelligencia. Egyfajta digitális asszisztens, amely tehermentesít, ugye kevesebb adminisztráció, gyorsabb leletértékelés, pontosabb előszűrés. Így az orvosnak sokkal több ideje marad arra, amihez csak ő ért, a betegre. A mesterséges intelligencia tehát nem váltja ki az orvost, de jobbá teheti a munkáját. A cél nem a robot doktor, hanem a hatékonyabb, emberibb egészségügy. És ahogyan az óra elején is mondtam, nem érdemes ugye csak a mesterséges intelligenciára hagyatkozni, ha valakinek problémája van, nem érdemes önmagán diagnosztizálni. Nyilván lehet ilyen felkutató dolgokat tenni, de ettől függetlenül, hogyha bárkinek bármi problémája van, akkor az orvoshoz kell fordulni, az legyen a legelső, úgyhogy jó egészséget kívánok én is nektek, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a Plusz FM-et, jönnek a jó zenék.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak.
1: És akkor ebben a pillanatban leteszem a lantot, véget ért a műszak. Eddig tartott a mai napon a Sláger Plusz július 15-én szerdán. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat az elmúlt 4x60 percben. Én igen, úgyhogy holnap kispénteken is várlak benneteket a szokott időben. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, de nem lépek le csak úgy, azért itt hagyok még nektek egy dalt. Jön a búcsú dalom pillanatokon belül, aztán természetesen startol egy újabb zenei óra, illetve jönnek a friss hírek is Ábrahám Miklóstól, úgyhogy mindenki. Éppen maradjat.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Jó esély van arra, hogy évvégére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Miközben a szakmai jellemzések szerint a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okai közé tartoznak, a rendőrség korábban csak ritkán tartott átfogó ellenőrzéseket. Az utóbbi hetekben azonban több megyében is razzia-szerű akciókat szerveztek. A közlekedési rendőrök arra kérik a kerékpárosokat, hogy tartsák be a szabályokat, gondoskodjanak kerékpárjuk megfelelő felszereltségéről, és mindig előrelátó, körültekintő módon közlekedjenek, hogy minden útjuk biztonságos. Érjen véget. Az ellenőrzések során ugyanis kiderült, hogy sok kerékpár még a legalapvetőbb közlekedésbiztonsági előírásoknak sem felel meg. A Proinfrastruktúra Egyesület szerint jó esély van arra, hogy évvégére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Jóval a szerződéses határidő lejárta előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a 28,5 kilométeres szakaszon nagyon jól haladnak a munkálatok. Ezért valódi esély mutatkozik arra, hogy a kivitelező már decemberben megnyitja a forgalom előtt az autópályát. Mindenféle határidő hosszabbítás és bürokratikus trükk nélkül. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete már elkészült. Csupán néhány műtárt betonozás van hátra, miközben a földmunkák nagy részén már kész az aszfaltburkolat is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, még mindig jelentős mennyiségű munka vár a kivitelezőkre. Optimizmusukat azonban azt táplálja, hogy mind az építőcég, mind pedig a beruházást irányító társaság bizonyítani szeretne. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérjetartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Július 18-án és 19-én Bihari Napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
0: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenési időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsuk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Ebben az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuloly út 10A alatt.
0: Egy óra csak magyarul. Ez a 20 FM zenevonat.

volt ősszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogott.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak, anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulékalapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Míg a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulékalapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Jó esély van arra, hogy év végére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorított a kerékpárosok ellenőrzésén a román rendőrség. Miközben a szakmai jellemzések szerint a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okai közé tartoznak, a rendőrség korábban csak ritkán tartott átfogó ellenőrzéseket. Az utóbbi hetekben azonban több megyében is razzia-szerű akciókat szerveztek. A közlekedési rendőrök arra kérik a kerékpárosokat, hogy tartsák be a szabályokat, gondoskodjanak kerékpárjuk megfelelő felszereltségéről, és mindig előrelátó, körültekintő módon közlekedjenek, hogy minden útjuk biztonságosan érjen véget. Az ellenőrzések során ugyanis kiderült, hogy sok kerékpár még a legalapvetőbb közlekedésbiztonsági előírásoknak sem felel meg. A Proinfrastruktúra Egyesület szerint jó esély van arra, hogy évvégére elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti autópályaszakasz. Jóval a szerződéses határidő lejárta előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a 28,5 kilométeres szakaszon nagyon jól haladnak a munkálatok. Ezért valódi esély mutatkozik arra, hogy a kivitelező már decemberben megnyitja a forgalom előtt az autópályát. Mindenféle határidő hosszabbítás és bürokratikus trükk nélkül. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete már elkészült. Csupán néhány műtárt betonozás van hátra, miközben a földmunkák nagy részén már kész az aszfaltburkolat is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, még mindig jelentős mennyiségű munka vár a kivitelezőkre. Optimizmusukat azonban azt táplálja, hogy mind az építőcég, mind pedig a beruházást irányító társaság bizonyítani szeretne. Egyre nagyobb hatással vannak a hazai fogyasztók étkezési szokásaira a közösségi médiában megjelenő trendek. A tonhal, a szardínia, a görög joghurt és a növényi tej lettek idén a bevásárlókosár új sztárjai. Az influencerek és tartalomkészítők által népszerűsített termékek gyorsan keresett árucikkekké válnak az üzletekben. Különösen akkor, ha egészségügyi előnyökkel, magas fehérjetartalommal vagy szuper élelmiszernek tartott összetevőkkel társítják őket. A trendi termékeken túl a szezonális zöldségek és gyümölcsök továbbra is az étrend alapját képezik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-en!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyors hajtáson érték a térfigyelő kamerák, majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelőzésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plus FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulék alapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulék alapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Ebben az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenési időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben, és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntetőjogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenési időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti. A hirtelen napi rendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját. Kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulékalapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulékalapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett